0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 30-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Jól tartja magát a horvát turizmus. Júliustól Budapestről vonattal is el lehet jutni a horvát tengerpartra. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses. A nap második felében helyenként csapadékos időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Horvátországban megkezdődött a nyári főszezon. Június utolsó hétvégén már több mint 600 ezer vendég tartózkodott az országban. Bár az idei eredmények várhatóan kissé elmaradnak a tavalyi rekordtól, a szakma szerint a geopolitikai feszültségek és a megváltozott foglalási szokások ellenére sincs jele az idegenforgalom érdemi visszaesésének. Splitben a látogatók száma jelenleg a tavalyi szinten alakul. A kora nyári kánikula kedvezett a strandturizmusnak, így a júniusi eredmények a 2025-ös év számaihoz hasonlítanak. A legtöbb turista most Nagy-Britanniából és az Egyesült Államokból érkezik, a szakemberek pedig arra számítanak, hogy a labdarúgó világbajnokság lezárultával és a főszezon beindulásával megélénkül a német, osztrák, valamint a bosznia-hercegovinai vendégforgalom is. Domagoj Grgics turisztikai tanácsadó kiemelte, hogy az ágazat továbbra is ellenállónak bizonyul, és óváintett a rövid távú ingadozások túlreagálásától. Figyelmeztetett arra is, hogy az árak emelkedéséről szóló folyamatos közbeszéd áthat Horvátország turisztikai megítélésének. Bár az árak valóban nőttek, szerinte az ország még így sem számít a földközi tengerre a legdrágább úti céljának. Ezt a Split repülőtéren át hazautazó turisták többsége is megerősítette. A hétvégén mintegy 50 ezer utas fordult meg a légi kikötőben, és többen is reálisnak nevezték az árakat. Split emellett az Ultra Zenei Fesztivál újabb kiadására készül, ahol a szervezők rekord létszámú közönségre számítanak, ami újabb lendületet adhat a nyári szezonnak. A magánszállásadók visszajelzései szerint a férőhelyek jelentős részét már hónapokkal korábban lefoglalták. A magasabb kategóriájú hotelekben egy kétágyas szoba ára éjszakánként 400 euró körül alakul a fesztivál idején, míg a belvárosi 5 csillagos szállodák 500 és 800 euró közötti szoba árakkal dolgoznak. Bár a rendezvény közelettével ezek a tarifák némileg mérséklődhetnek. Dubrovnik szintén sikeres évkezdésről számolt be a visszafogott a foglalási kedv ellenére. Miro Draskovics, a helyi turisztikai hivatal igazgatója elmondta, hogy a vendégérkezések és a vendégészakák száma egyaránt 1%-kal haladja meg az év eleje óta a tavalyi év azonos időszakát. Az első 5 hónap 2%-os bővülés hozott, és a június is kedvezően indult, mielőtt minimális visszaesés jelentkezett volna. Hangsúlyozta, hogy a város a látogató szám folyamatos hajszolása helyett a turizmus minőségének és jövedelmezőségének javítására összpontosít, mivel a drasztikus éves növekedést hosszú távon fenntarthatatlannak tartja. A szállodák lassabb idemű foglalásokat és egyre több utolsó pillanatos foglalást tapasztalnak, beleérte azokat a szervezett csoportos utazásokat is, amelyeket csupán néhány héttel az indulás előtt véglegesítenek. Az Adria Intercity nyári járata idén is összeköti Budapestet a horvát tengerparttal. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte. A korábban használt háló és pekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen. A problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. A vasútársaság tájékoztatása szerint az Adria Intercity idén is közvetlen kapcsolatot biztosít Magyarország és a horvát tengerpart között. Felhívták a figyelmet, hogy a járat egyik legfontosabb előnye, hogy az utazás éjszaka történik. Az utasok az esti indulás követően másnap reggel érkeznek Splitbe, így az utazás ideje alatt pihenhetnek. A MÁV csoport közleménye szerint az első Adria Intercity július 3-án indul Budapestről Splitbe, a visszaúti első járat pedig július 4-én közlekedik.

0: Az Eszéki Élelmiszer Technológiai Kar adott otthont a Pont Sustain Interreg projekt nyitó konferenciájának. A határokon átnyúló Interreg kezdeményezés célja a fenntartható akvakultúra fejlesztése Horvátországban és Magyarországon. A projekt keretében ökológiai hatásvizsgálatot folytatnak a dráva menti vizes élőhelyeken és halas tavakban, környezeti DNS alkalmazásával. A részletekről dr. Molnár Tamásnál, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tanáránál érdeklődtem.
1: Közös szakmai kapcsolatokon keresztül jött össze ennek a pályázatnak a keretén belül a kapcsolódás. Zágrábi kollégák voltak azok, akik a közös nevező voltak, és rajtuk keresztül sikerült ezt így végül is összehozni.
0: És akkor a projekt keretein belül melyek azok a kérdéseket, amelyeket fogják feszegetni?
1: Projekt keretein belül a dráva menti vizeknek, és itt halastavak, illetve horgász magyarországi oldalról horgászkezelésű tavaknak a biodiverzitás felmérése, illetve az olyan jellegű kezelése, ami a biodiverzitás megőrzéséhez hozzájárul, ez lenne a fő témája a projektnek, és gyakorlatilag minden e köré fog rendeződni.
0: Miért felmérésre van szükség? Ezek szerint vannak gondok?
1: Nem feltétlenül gondok vannak, itt inkább arról szól a történet, hogy a klímaváltozással, illetve a mindennek a változásával, ugye most egy ilyen világot élünk, igazándiból egyrészt a víz is kevés, tehát ez is okoz problémákat, ami nyilván a magának az élővilágnak, az élőhelyeknek az eltűnéséhez vezethet, illetve a másik, hogy rengeteg inváziós faj jelenik meg, amelyekkel valamit kell kezdeni. És ezek új kihívások, tehát nem feltétlenül a régi dolgokkal van a baj, hanem az új kihívásokra kell válaszokat keresni.
0: És válaszok azok már körvonalzódnak, hogy mit kéne tenni?
1: Első körben mindenképpen azt kell megnézni, hogy mi van, tehát ez az állapotfelmérés, ami lényeges. Ezek közül, a vizek közül jó páron már történtek állapotfelmérések, nemzeti park és más kereteken belül, de nem mindenhol, illetve mi itt egy módszert próbálunk meg, egy olyan általánosan hasznosítható vagy használható módszert kidolgozni, amellyel később nem csak a dráva menti vizeken, hanem bármilyen jellegű élőhelyeken tudunk felméréseket végezni.
0: És ezek a felmérések hogyan néznek ki?
1: Itt egy nagyon új korszerű módszert próbálunk adaptálni gyakorlatilag ezekre a területekre. Nem mi találjuk ki a módszert, csak ténylegesen itt próbáljuk meg alkalmazni. Ez a környezeti DNS segítségével történik. A környezeti DNS az gyakorlatilag a vízben, itt jelen esetben a vízben lévő DNS, ami minden élőlényből származik. Ez megtalálható, gyűjthető, detektálható, és ennek a segítségével, anélkül, hogy megfognánk az élőlényeket, vagy akár látnánk az élőlényeket, igazándiból lehetőség van arra, hogy megállapítsuk, hogy kik élnek azokon a területeken. És innentől már, hogy információnk van, innentől már lehet további lépéseket csinálni annak érdekében, hogy akkor el kell őket tüntetni, mert inváziós fajok vagy védett fajok, ne adj Isten, és akkor a megőrzésük az elsődleges szempont.
0: Még nem tudom, mennyire van vállalatás a Horvátországban, milyen a helyzet a vízgazdálkodással, összevetni a magyarországi helyzettel. Közös problémáik vannak a két országnak, hasonló a helyzete.
1: A probléma mindenképpen közös, mert nincs víz. Tehát nem, annyira nem tudom, ahol voltunk a horvátországi halastavakon, alapvetően nem láttam, hogy pillanatnyilag most nagy probléma lenne, de ugye a probléma mindig nyár végén van, amikor már elfogyott a víz. És most az időjárás is elég változékony volt, tehát Magyarországon egyébként most is hiány van a vízből. Nem tudom, hogy a dráva ezen az oldalán mi a helyzet pontosan, de vélhetően itt is ugyanazok a történetek zajlanak le, mint nálunk. A vízhiány az klimatikus, most már nincs csapadék gyakorlatilag, és erre vezethető vissza, tehát a problémák mindenképp közösek.
0: És itt a klímaváltozáshoz sajnos nem sokat és nem gyorsan tudunk vele semmit kezdeni, de van-e valamilyen orvoslásra mód?
1: Megmondom őszintén, hogy nem tudom. Tehát, és igazándiból bátor, aki azt mondja, hogy tudja, szerintem. Ennek a projektnek egyébként nem is célja, hogy ezt most megoldjuk. Tehát ezt ilyenre nem lehet vállalkozni, főleg nem egy 2 éves futamidő alatt, de itt igazándiból nekünk az a célunk, hogy megnézzük, hogy mi van, azok hogyan reagálhatnak, mire kell odafigyelni, és nyilván későbbi történetek azok, amelyek meg tudják oldani ezeket a igazándiból globális problémákat.

0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Széken délben 36 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1017 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok. A nap második felében a felhőzet megerősödik, ami némi csapadékot hozhat vidékünkre zápor formájában. Gyenge vagy mérsékelt északi, észak-keleti irányú szél fúj, de erősebb széllökésekkel számolni kell. A hőmérséklet valamivel csökken, és a reggeli órákban 21 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 33 Celsius fokot. Június 30-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.